Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina, szerbiai egyetem klinikai központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője. A Tanyuk hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett 4. tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a 2 nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törökfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törökfalu központ 7.50, Törökfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törökfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törökfalu központ 14.15, Törökfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törökfalu központ 19 óra.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina, szerbiai egyetem klinikai központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője. A Tanyuk hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett 4. tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a 2 nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Ó, nem

Tisztelt nyugdíjasok! Az SPI üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár október 10-én és 11-én. SPI üzletek. Hűségesek önökhöz!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A rovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina, a Szerbiai Egyetem Klinikai Központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője, a Tanjug hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemák kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett 4. tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a 2 nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

hogy jó egészségemre adja Isten. A király. Én bizony nem felséges királyom. Még ha ezen halál közé vetted, akkor sem. Abból nem esel juhász.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. Would you be my girlfriend?

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

0: ütölelésekből kiszakadni.
1: Minden hídető szóval a mélybe amúgy
2: a legjobb zenék.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina a Szerbiai Egyetem Klinikai Központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője. A Tanyug hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett 4. tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a 2 nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

olyan dal következik, melyet Máté Péter énekelt, és az ő emlékére, az ő tiszteletére dolgozik.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina a Szerbiai Egyetem Klinikai Központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője. A Tanyuk hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemák kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni. A szakszervezetek segítségével szervezett 4. tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a 2 nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina, szerbiai egyetem klinikai központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője. A Tanyuk hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett 4. tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a 2 nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Sassy Tegis Hit, Adai Rádió. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

a világ ellen. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Tisztelt nyugdíjasok! Az SPI üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár október 10-én és 11-én. SPI üzletek. Hűségesek Önökhöz.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprédák Transz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár október 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz.
1: A pontos idő 14 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
3: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina, szerbiai egyetem klinikai központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője. A Tanyuk hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több 10 000 francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett 4. tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a 2 nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: You sexy thing.
1: A Zsendi kőforagó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina, a Szerbiai Egyetem Klinikai Központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője. A Tanjug hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni. A szakszervezetek segítségével szervezett 4. tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a 2 nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől
0: a legjobb zenék.
3: I

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Snežana Polovina, a Szerbiai Egyetem Klinikai Központ elhízással és anyagcserezabarokkal foglalkozó osztályának vezetője. A Tanjug hírügynökségnek elmondta, hogy Szerbia az elhízás felismerése és kezelése terén tett intézkedéseivel a világ élvonalába tartozik. Véleménye szerint ez az országos egészségügyi programoknak, az iskolai egészséges táplálkozás és a testmozgás népszerűsítésének, valamint a rendszeresen megújított szakmai irányelveknek köszönhető. A szakember szerint Szerbiában az elmúlt 10 évben sikerült mérsékelni az elhízás terjedését. Mint mondta, az Eurostat legutóbbi adatai alapján az ország európai összehasonlításában a 3. helyen áll az elhízás visszaszorításában. A Szerb Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága ülésén úgy döntött, hogy változatlanul 5,75%-on tartja az irányadó kamatlábat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába továbbra is 4,5%, míg a hiteloldali rendelkezésre állásé 7% marad, közölte a jegybank. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén, amelynek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. A szerbiai kőolajipari vállalat több mint 30 millió eurót fektetett a nagybecskerek melletti eleméren működő földgáztisztító üzembe, amelynek teljes energiaigényét 30%-kal sikerült csökkenteni. Ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára csütörtökön több városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni. A szakszervezetek segítségével szervezett negyedik tiltakozó napon, de a részvétel elmaradt a két nappal ezelőtti megmozdulásokhoz képest. Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. Ezt jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, új kandidáló ugyanakkor nem várható. A bizottság ekkor lezárja a jelölt listát. A csaknem nyárias 30 fokos meleg után jelentős időjárás változás várható Szerbiában. Lehűlés és eső érkezik, a hőmérséklet pedig 10-15 fokkal is visszaeshet. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 21, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár október 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
1: Purchase your tracks today.
2: It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.
2: Sweet dreams.

0: Radio Lada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.
2: Sweet dreams.